Burudani rasmi la Kenya asubuhi. Gidi na Ghost asubuhi. Hapa kituo cha Wakenya Radio Jungle.